Sasa. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Music Sauce. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a

0: Sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana Premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
4: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Nem változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Az aktuális árak a következő péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő napokban. Az eurodízel literenkénti ára továbbra is 222 dinár, míg a benziné 196 dinár marad. Az üzemanyagok hivatalos kiskereskedelmi árát minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A töltőállomások üzemeltetői kötelesek az új árakat, azok megjelenését követően azonnal alkalmazni. Az aktuális árak péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. Hamarosan megkezdődik a málna szüret Szerbiában. A termelők jó minőségű, mintegy 23 ezer tonnás termésre számítanak. Az idei induló felvásárlási ár kilogrammonként 550 dinár lehet. A mezőgazdasági minisztérium közben pedig kötelező szerződések bevezetésén dolgozik a termelők és felvásárlók között, hogy a málna termelők nagyobb biztonságban legyenek. Szerbiában 8-9 ezer hektáron termesztenek, mint amit a hivatalos statisztikák mutatnak. A málna szüret valamivel több mint egy hét múlva kezdődik, az idei termés pedig mintegy 23 ezer tonnára becsülik, ami egyharmaddal meghaladja a tavalyi mennyiséget. A termelők optimistán várják a szezont, részben azért, mert a hűtőházak jelenleg üresek, és nincs jelentős importmálna a piacon. Egyes termelők már kilogrammonként 550 dináros kezdő felvásárlási árat említenek. A szakemberek szerint Szerbia továbbra is a világ egyik legjobb minőségű málnáját termeli. A szakértők szerint a termelés visszaesésének fő okai az aszály, valamint a nem megfelelő termelői és kereskedelmi gyakorlat. Bár Szerbia már nem számít világelsőnek a megtermelt mennyiséget tekintve, a málna minősége és a hűtőházi kapacitások terén továbbra is vezető szerepet tölt be. A mezőgazdasági minisztérium közben a termelők és a

0: felvásárlók közötti kötelező szerződéses rendszer kialakításán dolgozik. Emellett támogatja a gazdák összefogását és a termelés korszerűsítését célzó beruházásokat. A számogatására, hogy stabilizálja a tej és a tejtermék piacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. A mezőgazdasági minisztérium szerint a támogatás lehetővé teszi a feldolgozók számára a felhalmozott készletek értékesítését, ami hozzájárulhat a nyers tej folyamatos felvásárlásához és a termelők helyzetének javításához. A gazdák azonban úgy vélik, hogy az intézkedés csak az átmeneti megoldást jelenti, és a tejágazat problémáinak kezeléséhez hosszú távú, rendszer szintű intézkedésre lenne szükség. A szerb kormány és azon belül a vajdasági kormány rendszer szintű intézkedéseinek köszönhetően már kiemelhető, hogy Vajdaságban a munkaképes lakosság csupán 8%-a nincs munkaviszonyban. Hangsúlyozta Nenád Iván Sevégy gazdasági titkár azon a szerződés aláíráson, amelyen az általa képviselt titkárság egyezményt kötött a tartományi nemzeti foglalkoztatási szolgálattal. A dokumentumot évente egyszer írják alá a foglalkoztatás politikai intézkedések megvalósítása céljából, amelyeket a vajdasági kormány ezzel kapcsolatos tervezetében hosszú távra előre láttak. Hangzott el az eseményen, amelyen kiemelték, a gazdasági titkárság idén 9 millió dinárt szán a közmunka támogatására.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatomra minden megtett kilométeren.
0: A mai napon az ország nagy részén száraz időre van kilátás, északkeleten alakulhat ki jelentéktelen zápor, melynek környezetében átmenetileg előfordulhatnak vizes csúszós útszakaszok. Északkeleten élénk északias széllökések előfordulhatnak, emiatt kissé romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos meleg nyári időben lesz részünk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 170, Zentánál 244 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de fokozódik a meleg, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság előfordulhat. Helyenként füllett lesz az idő, emiatt légszomj és nehéz légzés jelentkezhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz. Így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benackó Arengyelovó.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
2: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering. Martonos, tenkoszka tízítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364 és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu.

0: trapezni limpomeri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelem

0: Mel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
1: Vidám szép jó reggelt kívánunk minden kedves Panda Rádió hallgatónak. Hétfő reggel van, sokan ilyenkor sóhajtanak egyet, és azt mondják, már is vége a hétvégének, pedig a hétfő valójában nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete, egy új hét kezdete. Hétnapnyi lehetőség, hétnapnyi új történet. Nagyon szép hétfő reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak. Bárhol is ér bennünket ez a reggel, örülünk, hogy együtt indíthatjuk a hetet.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hétfőnek nincs könnyű dolga, sokan nem rajonganak érte, pedig a hétfő mindig tiszta lappal érkezik.
1: Egyszer megkérdeztek három kőművest, mit csináltok? Az első azt mondta, téglát rakok. A második így válaszolt, falat épített. A harmadik pedig mosolyogva ezt mondta, egy gyönyörű templomot építek. Mindhárom ember ugyanazt csinálta, ugyanazokat a téglákat rakta, mégis teljesen másképp tekintettek rá, mert nem csak azt látták, ami előttük volt, hanem azt is, amivé egyszer válik.
2: Ma reggel talán még csak egy hétfőt látunk, egy munkanapot, egy hosszú listát, de lehet, hogy ez a nap egy új barátság kezdete lesz, egy jó hír érkezik, egy álom indul el, vagy egyszerűen csak egy szép emléket ad.
1: Nem kell ma megváltani a világot, elég egy jó döntés, egy mosoly, egy kedves szó, mert a nagy dolgok sokszor apró lépésekből épülnek fel, pont úgy, mint a templom a téglákból.
2: Lehet, hogy valaki ma miattad mosolyodik el, és talán észre sem veszed, pedig néha egyetlen kedves mondat képes megváltoztatni valakinek az egész napját.
1: Ne azt kérdezd ma reggel, mennyi minden vár még rám, hanem azt, mennyi minden történhet velem ezen a héten.
2: A hétfő nem büntetés, a hétfő egy új lehetőség, egy új fejezet, egy új történet, és ki tudja, lehet, hogy a legszebb oldalak még előtted vannak. Ez volt a nap pozitív gondolata itt a Tisza hangjában, Panda Rádió, FM 103,5 MHz-en.
0: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.
3: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neked. Most meg kell, hogy tudd.
4: Valamit
3: el kell, hogy mondjak.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntőn következik itt a Panda Rádióban, van valami különleges abban, amikor a saját nevünket halljuk. Egy név nem csak megszólítás, hanem identitás, emlék és történet is. Ma ismét szeretettel köszöntjük az ünnepelteket itt a Tisza hangjában. Nagyon szép hétvőreggelt kívánunk minden kedves hallgatónak június 8-án. Medárd és Medárda nevű ismerőseinket, barátainkat és hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából.
3: De honnan is származik a Medárd név? A Medárd név germán eredetű, jelentése erős, bátor, határozott, vagy egyes magyarázatok szerint nagy erejű, védelmező. Nem véletlen, hogy a név évszázadokon keresztül fent maradt, erőt és kitartást sugall.
2: Ha meghalljuk azt a nevet, hogy Medárd, sokan rögtön az időjárásra jut eszükbe. A néphagyomány szerint, ha Medárd napján esik, 40 napig esik, persze, ez inkább népi megfigyelés, mint tudományos előrejelzés, de évszázadok óta része a hagyományainknak.
3: A régi gazdák nagyon figyelték Medárd napját, úgy tartották, hogy az aznapi időjárás hatással lehet a nyár alakulására. Ezért Medárd napja a mezőgazdaságban is különleges jelentőséggel bírt.
2: A névhez gyakran társítják a kitartást, a segítőkészséget, a megbízhatóságot, a nyugalmat, a bölcsességet. Persze minden ember egyedi, de ezek a jellemzők gyakran megjelennek a név jelentésénél.
3: Július elején már igazi nyári hangulat uralkodik, a kertek virágzanak, a madarak énekelnek, és egyre több időt tölthetünk a szabadban. Valahol most egy Medárd éppen munkába indul, valahol egy másik Medárd a reggeli kávéját kortyolja, és talán még nem is sejti, hogy ma hány ember gondol rá szeretettel.
2: A névnap nem a tortáról szól, nem is az ajándékokról, hanem arról, hogy valaki eszébe jutunk. Egy telefonhívás, egy üzenet, egy ölelés, egy jó kívánság. Ezért ma minden Medárdnak és Medárdának kívánunk jó egészséget, boldogságot, szeretetet és rengeteg mosolyt. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek. Ez volt a névnapköszöntő itt a Tisza hangjában.

0: Music Sauce. On the radio. Hit music.
1: Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Van az a pillanat, amikor a konyhából áradó piros paprika illata azonnal visszarepít bennünket a gyerekkorba. A mai receptünk egyszerű laktató pénztárcabarát és igazi nyári kedvenc. Új kumpli paprikást készítünk, mégpedig panda csavarral. Kedves hallgatóink, ma egy olyan ételt főzünk, amelyhez nem kell különleges alapanyag, mégis az egész család örömmel ül asztalhoz miatta. Új krumpli paprikás kerül ma a fazékba, és ilyenkor, amikor megjelenik a friss új krumpli, egyszerűen kihagyhatatlan.
3: A mai ebédhez szükségünk lesz 1,5 kg új krumplira, 2 közepes vöröshagymára, 1 zöld paprikára, 1 paradicsomra, 2 gereszt fokhagymára, 1 evőkanál őrölt piros paprikára, kevés olajra, sóra, bors, petrezselyemre.
2: Az új krumplit alaposan megmossuk, a zsenge héját rajta hagyhatjuk, pont ettől lesz igazán finom. A hagymát apróra vágjuk, a paprikát és a paradicsomot felkockázzuk, és már indulhat is a főzés.
3: Kevés olajon megdínszteljük a hagymát, amikor már üveges, hozzáadjuk a paprikát és a paradicsomot, majd lehúzzuk a tűzről és belekeverjük a piros paprikát. Ettől kapja azt a gyönyörű színét, amitől már ránézésre is megéhezünk.
2: A feldarabolt új krumplit hozzáadjuk az alaphoz. Felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepjen, sózzuk, borsozzuk, majd közepes lángon puhára főzzük.
3: Most jön a panda titka, a főzés végén szórjunk bele egy marék friss petrezselymet, és adjunk hozzá egy evőkanál tejfölt, ettől még krémesebb és még finomabb lesz.
2: Tudták, hogy az új krumpli sokkal több vizet tartalmaz, mint az őszi burgonya, ezért gyorsabban elkészül és könnyedebb az íze.
3: De mivel is kínáljuk? Friss kenyérrel, kovászos uborkával, vagy...
2: A panda szerint kétféle új krumpli paprikásra létezik, mégpedig az egyik, amit most főzünk, a másik pedig az, amiből már csak az üres lábos marad.
3: A nyári konyha ablaka nyitva, a fazék csendesen rotyog, a piros paprika illata betölti a házat, és valaki már a konyhaajtóból kérdezi, ugye hamarosan kész lesz.
2: A legjobb ételek sokszor nem a legdrágábbak, hanem azok, amelyekhez emlékek is tartoznak, és az új krumpli paprikás pontosan ilyen egyszerű, otthonos, és mindig egy kicsit a gyerekkort idézi. Ez volt a Konyhai Kalandok panda csavarral, jó étvágyat kívánunk minden hallgatónak!
1: A Konyhai Kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Továbbra is vármi üzlete. Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Austrotherm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel. Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden ami fürdőszoba, minden ami kell. ML Shop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán, a Bajai út 190 szám alatt.

0: kerítés körül lemez megmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket, vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás, terv szerint trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.
1: Ez volt a reklám.
2: 103.5. Feels
3: good. Makes me feel good.
4: It's my station.
5: Panda Rádió. Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
6: Vannak előadók, akik egyetlen szereppel válnak ismerté, és vannak olyanok, akik újra és újra képesek megújulni. Színész, énekes, műsorvezető, musical sztár Berecki Zoltán neve mára összefort a magyar szórakoztatóiparral. Ma az ő történetét ismerhetjük meg kicsit közelebbről. Kedves hallgatóink, ma egy olyan művészről beszélgetünk, aki évtizedek óta jelen van a magyar színpadokon. Akár musical rajongók vagyunk, akár a könnyű zenét szeretjük, szinte biztos, hogy találkoztunk már a nevével. Ő nem más, mint Berecki Zoltán.
7: 1976. május 2-án született Budapesten, már fiatalon érdeklődött a színjátszás és a zene iránt. A színpad hamar az életének központi részévé vált, nem egyik napról a másikra lett ismert, sok tanulás, kitartás és munka áll a sikerei mögött.
6: A közönség elsősorban musical színészként ismerte meg, számos sikerprodukcióban szerepelt, hangja, mozgása és színpadi jelenléte miatt hamar a műfaj egyik legismertebb alakjává vált. A musical különleges műfaj, egyszerre kell benne énekelni, játszani és gyakran táncolni is. Ez pedig nem mindenkinek megy, Berecki Zoltánnak viszont igen.
7: A színház mellett a könnyű zene világában is sikeres lett. Önálló albumokat adott ki, koncertturnékon vett részt és saját dalokkal is bizonyított. Hangja egyszerre erőteljes és érzelmes, talán ezért tud ennyi emberhez eljutni.
6: A 2000-es években az ország egyik legismertebb musical énekese lett, számos televíziós műsorban szerepelt, így azok is megismerték, akik ritkábban jártak színházban. Pályafutása során több sikeres duettet is énekelt, a közönség különösen szerette azokat az előadásokat, amelyekben az érzelmek és a színpadi energia egyszerre jelent meg.
7: Munkáját az évek során számos szakmai díjjal és közönség elismeréssel jutalmazták, a musical világ egyik meghatározó alakjává vált Magyarországon.
6: Nem csak a színpadon, hanem televíziós műsorokban is rendszeresen feltűnt műsorvezetőként és zsűritagként is találkozhattak vele a nézők.
7: De miért szeretik ennyien? Talán azért, mert sokoldalú, képes meghatni egy balladával, és néhány perc múlva mosolyt csalni az emberek arcára. Ha a musicaleknek lenne saját városa, Berecki Zoltán biztosan a főtéren lakna, mert szinte minden fontos utcához vezet valamilyen szerepe vagy dala. Aki egyszer állt színpadon, tudja, hogy különleges érzés, és vannak emberek, akik erre születtek. Amikor kilépnek a reflektorok fényébe, egyszerűen a helyükre kerülnek. Képzeljük el a függönyt a premier előtt, a nézőtér tele, a zenekar hangol, mindenki vár, aztán meggördül a függöny, felgördül, és elkezdődik a varázslat. A tehetség fontos, de a kitartás teszi igazán naggyá az embert. Berecki Zoltán pályafutása erre remek példa. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák itt a Tisza hangjában, ahol ma Berecki Zoltán életútját és sikerein kalandoztunk végig egy kicsit pandásan, de nagyon sok szeretettel.
5: Zenetörténeti Morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 2122 955 adankó.com.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
4: Kedves hallgatóink, ismét időutazásra indulunk, ma olyan eseményeket idézünk fel, amelyek évszázadokkal ezelőtt történtek, mégis hatással vannak a világunkra. Lesz királykoronázás, világhírű szobor, könyv, amely megváltoztatta az irodalmat, és természetesen világnap is. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, június 8-a, sok különleges eseményt rejt a történelem lapjain. Nézzük, mi minden történt ezen a napon.
5: 1504-ben ezen a napon állították fel Firenzében a világhírű Dávid szobrot, amelyet Michelangelo készített.
4: A több mint 5 méter magas alkotás ma is az emberi tehetség és a reneszánsz művészet egyik legnagyobb csodája.
5: 1867. június 8-án koronázták magyar királyá Ferenc József uralkodót, mellette pedig királynévá Elizabeth Baváriát, azaz Sissit.
4: Ez a nap a kiegyezés időszakának egyik legfontosabb eseménye volt.
5: 1955-ben ezen a napon született Tim Berners-Lee.
4: Neki köszönhetjük a World Wide Web létrejöttét, amely nélkül ma valószínűleg teljesen másképp működne az internet.
5: 1810-ben ezen a napon született Robert Schumann, a romantikus zene egyik legnagyobb zeneszerzője.
4: Művei ma is gyakran felcsendülnek koncerttermekben szerte a világon.
5: 1916-ban megszületett Francis Crick, aki később a DNS szerkezetének felfedezéséért Nobel-díjat kapott.
4: Június 8-a az óceánok világnapja, és a nap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a tengerek és óceánok milyen fontos szerepet töltenek be bolygónk életében.
5: Bármi itt a Tisza partján élünk, mégis mindannyian kapcsolódunk a vizekhez, hiszen minden folyó végül a tenger felé tart.
4: És ne feledjük, ma van medárd napja is. A néphagyomány szerint, ha medárd napján esik, 40 napig esik. Ez az egyik legismertebb időjárási népi megfigyelés a Kárpát-medencében.
5: Valahol egy művész éppen Dávid szobron dolgozik, valahol egy királyt koronáznak, valahol egy író olyan könyvet írt, amelyet évtizedeken át is olvasnak.
4: És valahol egy kisfiú született, akit később Tim Berners-Lee-nek hívtak, és megváltoztatta az egész világ kommunikációját.
5: A történelem nagy eseményei arra emlékeztetnek bennünket, hogy minden nagy változás egyetlen nappal kezdődik. Lehet, hogy ma is egy ilyen nap van, lehet, hogy éppen most kezdődik valami szép. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon rovat itt a Tisza hangjában.
3: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Valódi otthon.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
4: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
5: Ez volt

0: Klasszik legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
4: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
5: Miért alszanak rosszabbul az idősebb emberek? Régen letettem a fejem és reggelig aludtam, ma pedig hajnalban már a plafont nézem. Sokan mondják ezt egy bizonyos kor felett, de vajon miért változik meg az alvás az évek múlásával? Miért ébrednek fel gyakrabban az idősebb emberek, és lehet-e ezen segíteni? Erről beszélgetünk ma a Szépség és Egészség percekben. Kedves hallgatóink, az alvás az egyik legfontosabb része az egészségünknek, hiszen ilyenkor pihen a testünk, rendeződnek az emlékeink, és feltöltődik az agyunk is.
6: Mégis sok idősebb ember panaszkodik arra, hogy már nem alszik úgy, mint régen. És ez nem csak képzelődés, valóban vannak olyan változások, amelyek az életkor előre haladtával természetesek.
5: Az egyik legfontosabb oka a belső óránk változása. Az idősebb emberek gyakran korábban álmosodnak el este, és hajnalban is korábban ébrednek. Ezért fordul elő, hogy valaki este 9-kor már alig tud ébren maradni, viszont reggel 4-kor teljesen éber. Az életkorral csökken a mély alvás időtartalma, ez az a szakasz, amikor a szervezet igazán regenerálódik.
6: Ezért az idősebb emberek könnyebben felébrednek egy zajra, egy fényre, vagy akár egy kisebb mozdulatra is. Sokan éjszaka többször is felébrednek, ennek oka lehet például a mosdóba járás, folyadékfogyasztás, gyógyszerek hatása, bizonyos egészségi állapotok, és minél többször szakad meg az alvás, annál kevésbé érezzük magunkat kipihentnek reggel. A melatonin az a hormon, amely segíti az elalvást. Az évek során a szervezet általában kevesebbet termel belőle, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy nehezebben alszunk el, vagy gyakrabban felébredünk.
5: És a mozgásnak is fontos szerepe van, a jó hír az, hogy sokat segíthet a rendszeres mozgás. Nem kell maratont futni már, egy napi séta is hozzájárulhat a jobb alváshoz, a friss levegő és a természetes fény különösen fontos.

0: kis nyugalom és este kevesebb aggodalom.
1: Egy idős bácsit megkérdeztek, maga miért kell fel minden hajnalban? A bácsi mosolygott, mert a nap felkelte túl szép ahhoz, hogy átaludjam. Az alvás változhat az évek során, ez természetes, de a pihenésre minden életkorban szükségünk van. Ezért vigyázzunk magunkra napközben, mozogjunk többet, este pedig adjunk időt a testünknek és a lelkünknek és a megnyugvásra. Ez volt a Szépség és Egészség percek itt a Tisza hangjában, ahol ma annak jártunk utána, miért alszanak másképp az idősebb emberek, és hogyan tehetünk a pihentetőbb éjszakákért.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: Ma reggel a panda korábban ébredt a szokásosnál, kiült a Tisza partjára, figyelte a vízen táncoló napsugarakat, és azon gondolkodott, vajon mit üzennek a csillagok erre az új hétre. Egy sirály elsuhant felette, a nádas halkan susogott, és a panda bölcsán csak ennyit mondott.

0: Minden hétfő egy új történet első oldala. Nézzük, mit írtak ma a csillagok. Kedves kosok, úgy indulhat ez a hét, mint egy verseny, ahol már a rajtnál előnyben vagytok. Tele lesztek energiával, ötletekkel és lendülettel, csak arra figyeljetek, hogy ne akarjatok mindent egyszerre megoldani. A maratonokat sem sprintben futják. És mi a panda üzenete? A gyorsaság jó dolog, a jó irány még jobb.
1: Abikák, a hétfő, a ma a nyugalmatok próbája lehet. Körülöttetek mindenki siethet, de ti pontosan tudjátok, hogy a jó dolgokhoz idő kell. Valaki ma különösen értékelni fogja a türelmeteket, és lehet, hogy ezt ki is mondja.
0: És a panda üzenete a tölgy sem egy nap alatt nő meg. És nézzük az ékreket. Ékrek, ma a kommunikáció lesz a legerősebb fegyveretek, beszélgetés, telefonok, üzenetek, új információk. Valami érdekes hír érkezhet, ami felkavarja kicsit az állóvizet, de jó értelemben. A panda üzenete, a kíváncsiság új ajtókat nyit.
1: A rákok ma érzékenyebbek lehetnek a megszokottnál. Egy régi emlék vagy egy kedves találkozás különösen megérintheti a szíveteket. Ne szégyeljétek az érzéseiteket, az együttérzés ma igazi kincs lesz, és nektek is üzent a panda. A legerősebb
0: által a panda üzenete, a nap nem kér engedélyt a ragyogáshoz.
1: Szüzek, ma a részletek mentik meg a napot. Amit mások nem vesznek észre, azt ti igen. És lehet, hogy ezzel megoldotok egy problémát, még azelőtt, hogy igazán problémává válna. És mit üzen a panda nektek? A nagy dolgok sok apró részletből állnak össze.
0: Mérlegek, a hétfő a béketeremtés napja lehet, valahol körülöttetek két vélemény ütközik. És ti lesztek azok, akik hidat építetek a két part között. A panda üzenete, a harmónia nem véletlen, hanem döntés.
1: Skorpiók, ma valami megérzésszerű érzés vezethet benneteket, ne söpörjétek félre, a belső radarotok most pontosabban működik, mint a GPS, és nektek is üzent a panda, a szív néha hamarabb tudja a választ, mint az ész.
0: Nyilasok, a kalandvágy ma korán felébred bennetek, valami új ötlet vagy terv kezd formát önteni, és ne lepődjetek meg, ha már a hét elején a hétvégi programokat szervezitek. A panda üzenete, az élet legszebb útjai gyakran egy ötlettel kezdődnek.
1: Bakok, a kitartás ma ismét meghozhatja a gyümölcsét. Lehet, hogy mások még csak most kezdenek neki valaminek, amit ti már régóta építetek, és bizony most kezd látszani az eredménye. És mit üzen a panda? A hegytetőre mindig lépésről lépésre jutunk fel.
0: Vízöntők, ma különösen kreatív napotok lehet, néha olyan gyorsan jönnek, mint ahogy mennek is. A panda üzenete, az új ötletek, a jövő magvai.
1: Halak, ma a szépséget keresitek a világban, egy virág, egy dal, egy mosoly, valami apróság különösen boldoggá tehet, és ez a jó kedv másokra is átragadhat. És nektek is üzent a panda, a boldogság gyakran az apró dolgokban bújik meg.
0: A panda ma egy tutajon úszó falevelet figyelt a tiszán, nem tudta pontosan, hova tart, mégis haladt előre, és a panda végül ezt mondta, nem kell az egész hetet egyszerre megoldanod, elég, ha a mai napot szépé teszed. Ez volt a horoszkóp pandás módra, itt a Tisza hangjában, legyen csodaszép, mosolygós és szerencsés hetük.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
3: Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki
4: sorban az Egyesült Államokban szeretnek röpködni, mivel ott nagyobb területet fednek le a különféle tudatmódosítószerek, ám mi sem maradhatunk le Amerika mögött. Következzék most egy hiteles dokumentumfilm egy magyar UFO invázióról. Vajon egyedül vagyunk a világ?

0: Egyetemben? Talán azért hívták a híres német költőt Goethének, mert gyíkember volt? Hová tűnt másfél óra Gekkó Imre életéből? Tényleg elaludt a hörpintőben? Vagy inkább földön kívüliek térítették el? De akkor miért hozták vissza? Nem kellett nekik? Netán onnan is hazatalált biciklivel, mint már oly sokszor?
1: Sziasztok! Én a Tibi meg a Feri vagyok, és azért vagyunk ma itt, hogy kiderítsük, földön kívüli járműje az a metrószerelvény, ami a föld alól a felszínre jön.
0: Persze, hiszen az már a földön kívül van.
1: Hát, akkor ezt a kérdést már tisztáztuk. Azt azonban még nem, hogy vajon tényleg UFO landolt-e Boston Károlyné ablaka előtt, vagy csak az ittas szomszéd messze csúszott.
0: Tartsanak velünk az igazság kiderítésében. Bélapát falva mellett található Célapát falva. Innen 10 percre Misipipiben lakik Boston Károlyné, vagy ahogy mindenki ismeri, Szabó Lilike. Kedves Lilike, elmondaná, hogy mi történt?
2: El!
0: Akkor hallgatjuk.
2: Ja, jó van. Na, el voltam a Irénkéni, mert már régen találkoztunk, aztán elmentem a STK-ba, aztán most hazagyüttem.
0: Úgy értem, azon a bizonyos estén mi történt?
2: 86-ban, amikor átjött hozzám a Karcsi. Hát, azt sose felejtem el. Pláne, hogy tőle van a lányom, az évszak Karolina. Én már felnőtt azóta, hogy megszületett, és nem itt él, hanem máshol. És már neki is van két lánya, a Debora és a Desöre. Hát, ők már azóta Aurorában élnek. Hát van ott minden, Karorora, ébresztő Aurora. De sajnos a villany Aurora most nem túl népszerű.
0: Lilike! Az UFO sztorit mesélj el, legyen szíves.
2: Ja, értem. Na, én Oklahoma rendelő mellett van ott egy kedves injekciós nővér, csak úgy ismerem, hogy Miss Suri. Na, amikor kigyittem a rendelőbe, ott állt előttem egy magas entitás, aki nálam alacsonyabb volt. Na. Zöld szeme volt, piros orra, a foga meg szinte semmi se. Azt mondta, békével együtt. Hát mondom én meg a húzós kocsimmal. Azt is közölte, hogy meg akarja változtatni a életünket. Hát gondoltam, ez valami képviselőjelöltlen.
0: Félt?
2: Nem tudom, azt nem mondta.
0: Úgy értem, ön Lilike érzett félelmet?
2: Azt nem, csak cefrecagot.
0: A környékbeliek azt mondják, az ön férje gyíkember.
2: Gyíkember a frászt, azt már. Hát az még csalikukacnak is kevés. Apák napján az összes gyerekünk a lobbiknak vesz merci csokit. Megtalálja őt a denveri kocsmában. Kicsit kemény hely, de nem kell félni, mert Isten Denver botta.
1: Gekkó Imre évtizedeken át az FBI szennyezett bűnözés elleni ügyosztályának volt a munkatársa, onnan került át a mémelhárításhoz. Imre, ön valóban az FBI-nak dolgozik?
3: Igen, a Független Borász Intézetnek. Én vizsgáltam be azokat a borokat, amiket kikérted ott a Arizonában.
1: Arizonában?
3: Igen, a Arizona Presszóban. Érdekeltek a borok már egészen fiatalon, később meg öregon is.
1: Más nem érdekelte a borok előtt?
3: Hát, egy kicsit a reneszánsz is, de a borok volt az igazi.
1: Elmondanám, mit látott azon a bizonyos éjszakán?
3: 1997. február 3-án a hétfőről csütörtökre virradó délután éjszaka úgy 9 körül mentem haza a biciklimmel a Arizonából.
1: Ön hol lakik?
3: Santa Barbarában. A kúppal szemben. Ahogy tekertem, átszer csak valami fényt láttam közel.

0: Adni.
1: Az égbolton?
2: Nem, most innen jött a vonat. Még sikerült időben elrántani a járgányt, így megúsztam élve.
1: És a mozdonyt idegenek vezették?
2: Hát én biztos, hogy nem ismertem őket.
1: Félt?
2: Hát persze, hogy féltem. Ilyen esetekben a paranormális.
1: Úgy tudjuk, önnek kiesett néhány óra az életéből.
2: Néhány óra van, az bő 30 év is.
1: Csak nem egy idegen bolygón járt.
2: Frászt, megnősültem. Filadel János körzeti megbízott és gyermeke azon a napon éppen a búzamező mellett kerékpároztak. Filadel fia arra lett figyelmes, hogy valami szabályos kör alakúra lapította a gabonamezőt.
3: Hát, a apuval bicikliztünk, ő ment elől, én meg előtte. Ekkor én hátra néztem, és láttam, hogy apu már mellettem van. Ő balra nézett, mert a jobb oldalán voltam, és mondta, hogy menjek elé, hogy ő legyen elől. Mivel én mögötte voltam, elé tekertem, hogy hátul maradjak. Na ebben a pillanatban egy fényes, korongszerű tárgy jelent meg fölöttünk.
2: Repülőcsésze, aj?
3: Nem, apám bicikliéről a Prizma. Aztán jött a többi alkatrész is, ahogy szép sorban darálta be őt a kombájn.
2: Filadel János, ön mit látott?
0: Ment előttem a fiam a biciklin. Akkor hátra szóltam, hogy gyűjjön elém. Aztán, amikor visszafordítottam a fejem, már csak az a utolsó emlékem, hogy felkapom utolla, és a Silóban térek magamhoz, a kerékpárom meg már nagy titka feliratú kilós kiszerelésben várja, hogy elvigye a Lidis kamion.
2: Szenvedett maradandó károsodás?
0: Igen, sajnos igen, sajnos. Azóta péntek 13-án ki sem mozdulok otthonról, olyan gabonás lettem.
2: Arkan Zoltán, asztrofizikus, a Harvard Egyetem bázakeretjei tagozatának professzora. Azt mondja Memphis azoknak, akik földön kívüliekről beszélnek. Professzor úr, egyedül vagyunk az univerzumban?
4: Jó napot kívánok! Nem vagyunk egyedül, mert velem van a cicám, meg a szomszédok is, csak ők nem ott laknak, ahol én, hanem a szomszédban, ahol van valami koreográfiát.
2: De van-e élet a világűrben?
4: Hogy lehet ilyen égbe kiható marhaságot kérdezni? Hát a világűrben nem lehet élet, mert ott nincs semmi. Kimegy oda valaki pulóverbe, és megfagy, mert fűtés sincsen. Igaz, most itt nálam se nagyon jó.
2: De van-e élet idegen bolygókon?
4: Jó, azt nem tudom. Hát még nem jártam sehol, csak Karancslappújtő Cityben. Ott sok entitással találkoztam. Egyszer bementem az ottani tudományegyetem könyvtárába, és megkínáltak Obama, ja nem, baraszkpálinkával. Ohio van most. Ezt az egyet, Madison, azt megyek.
2: Azt mondta, az egyik barátja is eltűnt rejtélyes körülmények között.
4: Ja, igen, a Lulu. Elmentünk egy támaszpontra, a Hawaii-sörözőbe. Ott nagyon sok a támasz. Hát azt mondja, kimegy a mosdóba. Kinyitotta az ajtót, és onnan hirtelen egy nagy fény áradt ki.
2: Mi volt ez a fény?
4: Hát szerintem a villany. A Lulu bement, és azóta senki se látta. Kérdezik is sokan, hogy honnan Lulu, honnan Lulu?
2: Bár az Arizona Presszó bezárt, sok kérdés maradt még nyitva. Vajon tényleg éjjel érkezik Pataki Attila? Egészen addig hol járt? Egy távoli bolygón? Tartsanak velünk a legközelebb is, és akkor megmutatjuk, hogyan lehet idegen űrhajókról szörnyű minőségű fotókat készíteni a legújabb csúcskamerákkal. A viszontlátásra!
5: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú
1: AMT Uni agent Svet Kamena, mermeri graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0180 44 44.

0: 346.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.
4: 103.5. Feels good. Makes me feel good.
5: It's my station. Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
7: Tiszai pillanatok. Érkezett a pillanat, amelyre egész évben várunk. A következő napokban várható a Tisza virágzás főrajzása a magyarkanizsai Tisza szakaszon. Amikor ezrek és ezrek emelkednek a víz fölé. Amikor a lemenő nap fényében aranyló szárnyak táncolnak a folyó felett. Amikor a Tisza valóban életre kell. Aki egyszer látja ezt a csodát, soha nem felejti el. És ha szeretnék a lehető legközelebbről átélni ezt a páratlan élményt, akkor van egy nagyszerű lehetőség. A Tisza Tangó sétahajói minden nap este 6 órakor és este 7 órakor indulnak a Potiszja kikötőből. A vízről nézve még közelebb kerülhetnek a Tisza virágzás varázslatos világához, mert a Tisza virágzás valódi szépségét a folyó közepéről lehet igazán megcsodálni. A helyek száma korlátozott. Érdemes időben helyet foglalni. Jelentkezés és információ 062 872 97 58. Még egyszer 062 872 97 58. Egy gondolat a végére. A tiszavirág élete csak néhány óráig tart. Mégis minden évben emberek százainak szerez felejthetetlen élményt. Ne maradjanak le róla. A természet egyik legszebb csodája most a szemünk előtt bont szárnyat. Ez volt a Tiszai Pillanatok. A rovat támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.
6: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó történet...

0: Texas. On the radio. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
2: Ma egy különleges helyre látogatunk, egy hegyre, amely nem a legmagasabb Szerbiában, mégis minden szerb történelem könyvben ott szerepelt. Egy helyre, ahol a természet nyugalma és a múlt emlékei kéz a kézben járnak, ma a Cer hegyre utazunk. Kedves hallgatóink, ma Nyugat-Szerbia felé vesszük az irányt, a síkság lassan dombokká változik, az utak kanyarogni kezdenek, a távolban pedig feltűnik a Cerhegy szelíd vonulata.
3: A Cer nem tartozik a legmagasabb hegyek közé, a legmagasabb csúcsa alig haladja meg a 680 métert, mégis különleges helyet foglal el az emberek szívében. A Cerhegyet sűrű tölgy és bükkerdők borítják, nyáron hűvös árnyékot adnak, ősszel pedig arany, vörös és narancssárga színekben öltöztetik az egész hegyet. Aki szeret túrázni, annak a Cer igazi paradicsom. A csend, a friss levegő, a madárdal és kilométereken át tartó erdei ösvények.
2: A Cerhegy nevét a történelem is ismertté tette. 1914. augusztusában így zajlott a híres Ceri csata. Ez volt az első jelentős szövetséges győzelem az első világháborúban. A csata emlékét ma is emlékművek és történelmi helyszínek őrzik. A Cerhegy azonban nem csak a múltról szól, hanem az életről is. Tavasszal virágok borítják a réteket, nyáron gyógynövények illata lengi be az ösvényeket. Nem véletlen, hogy sok természetjáró újra és újra visszatér ide.
3: A Cer környékén számos madárfaj él. Aki korán indult túrázni, gyakran hallhatja az erdő reggeli koncertjét, és ez bizony sokkal szebb, mint bármilyen ébresztő óra. A nap lassan lefelé indul, az erdők aranyszínben ragyognak, a távoli falvak fényei kigyúlnak, ilyenkor érti meg az ember igazán, miért szeretnek annyian a hegyekbe járni.
2: A panda természetesen ma is velünk tartott, az egyik tisztáson letelepedett, hallgatta a szél susogását, majd komolyan körbenézett és kijelentette. A hegyek nem beszélnek sokat, mégis rengeteget mondanak.
3: A Cerhegy környékén sok gyógynövény található, a helyiek évszázadok óta gyűjtik a kamillát, a kakukkfüvet.
2: Itt több mint 100 évvel ezelőtt valahol egy pásztor terelte a nyáját, valahol pedig ma egy család kirándul együtt. A hegy ugyanaz maradt, csak a történetek változtak. A természet különleges ajándéka, hogy mindig képes lelassítani bennünket, és néha egy erdei ösvény többet tanít az életről, mint egy egész könyvtár. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma a történelmi és természeti szépségekben gazdag Cerhegyre látogattunk el. A következő utazásunkon is várjuk Önöket a Tisza hangjában.
1: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: lehelt, s az utolsó percem is letelt.
1: A Pontos Idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: 9 óra van.

0: Vidám szép jó reggelt kívánunk újból minden kedves Panda Rádió hallgatónak. A mai napon stúdió vendégünként köszönhetem itt nálunk Domonkos Jánost, a Magyar Kanizsai Iparos Egyesület elnökét. Üdvözlöm Önt itt a stúdióban.
1: Jó napot, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a Panda Rádió.
0: Először is mutassuk be röviden a Magyar Kanizsai Iparos Egyesületet, mióta működik és milyen szerepet tölt be valójában a község életében.
1: Igen, előrevetítem, hogy egy régmúltú, nagyon régi egyesületről van szó, ami az idők folyamán, az évszázadokon keresztül alakult, ahogy a rendszer vagy rendszerváltások hozták. Megmondom őszintén, mi 1777-ig tudunk visszanyúlni, az akkori időből vannak dokumentumaink, akkor kezdtek el kialakulni az úgymond kezdeteges iparosság, és azóta jelen van Magyar Kanizsán mondhatni folyamatosan. Komolyabb formát 1852-től öltött, akkor már szabályozták törvényileg, muszáj volt regisztrálni a vállalkozásokat, a cégeket, és tehát ott onnantól datáljuk tulajdonképpen az iparosságnak a létezését.
0: És jelenleg hány tagja van az egyesületnek, milyen szakmák képviselői találhatók meg a tagságban?
1: Igen, azzal egészíteném ki, hogy ez a formáció, ez az újkori formáció 1932-től létezik, akkor vásárolták az akkori vállalkozók meg ezt a mostani épületünket, téglajegyeken keresztül, tehát volt hathatós állami támogatás is, de nagyon-nagyon erő is volt, és ők ezt megvásárolták, és így az iparos testület saját tulajdonunk lett. Per pillanat, ugye változnak az adatok napi szinten, 402 vállalkozásról tudok beszámolni, ide tartoznak az egyéni vállalkozók, a családi vállalkozók, olyan vállalkozók is, akik úgy vannak feltüntetve, mint vállalkozók, de több munkást alkalmaznak. Szeretnénk ezt a számot gyarapítani. Az utóbbi időben megmoccant egy picit a vállalkozókedv, illetve a fiatalok is. Nyitnak, úgy érzem, hogy többen nyitnak vállalkozás, valami jogból kifolyólag nem rentábilis, és akkor nem folytatják a munkát.
0: De miért fontos az, hogy ma és az iparosok számára, hogy tagja legyen egy ilyen egyesületnek, szervezetnek?
1: Én is magam, tehát magamból indulok ki, azért vállaltam az elnöki tisztséget, mert én is vállalkozó vagyok, édes tovább 36 éve, csak vállalkozó volt.

0: voltam, tehát a vállalkozókat úgy gondolom, hogy hitelesen tudom képviselni. Én különösen a szívügyemnek tekintem a családi vállalkozásokat, azért, mert én is abból jövök, abból a közegből. Működő 20-30-40-50 éve működő vállalkozásokat szerintem támogatni kellene, kell támogatni a startuposokat, a fiatalokat, stb. De a családi vállalkozás, akik már nagyon komoly múlttal rendelkeznek, hagyományuk van, hagyományt teremtettek, brandjük van, minőségi terméket állítanak elő, nekem ez a véleményem, az volt a vállalkozója az iparosságnak.
1: Az elmúlt években milyen tevékenységekkel segítette az Egyesület a helyi vállalkozókat és kézműveseket?
0: Az Egyesületünk folyamatosan dolgozik napi szinten, van egy titkárnői állásunk, a titkárnőnk minden olyan tevékenységet elvégez, ami a munkakörű leírásában benne van, tehát ebben az is benne van, hogy minden regisztrált vállalkozó akármikor nyitvatartás alatt persze, hétközben be tud menni, információt kap, a legújabb törvényekről tudjuk őket biztosítani, tájékoztatni. Ezen felül havi szinten van jogi, illetve gazdasági tanácsadás. Bájcs Tamara és Kaszás Jutka az előadók a mi épületünkben, tehát a mi helyiségeinkben vannak megtartva. Ez is bérmentve, ez is bérmentes, ezért csak kell fizetni. Úgyhogy arra kérek minden vállalkozót, függetlenül, hogy ki mióta dolgozik, hogy tessék felkeresni bennünket, tessék érdeklődni, maximálisan tudunk segíteni.
1: Beszéljünk most egy kicsit a székház felújításáról. Mi indokolta a munkálatok megkezdését, milyen állapotban volt az épület a felújítás előtt?
0: Ahogy mi átvettük, ugye, én is már több mint 20 éve vagyok az elnökségben, illetve 5. éve elnök. Én láttam, hogy az épület magában valami szinten, ugye a 100 év, közel 100 év, 96 éves a magában az épület, rászorul egy komoly adaptációra, egy rekonstrukcióra, és elkezdtünk agyalni, gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt megvalósítani. Önerőből sajnos ez kivitelezhetetlen per pillanat nálunk.
1: De milyen munkálatok valósultak meg a felújítás során, és kik támogatták a beruházást? Sikerült-e pályázati
0: igen, vagy önkormányzati forráshoz? Igen, kiukadni, hogy sikerült egy IPA pályázatot beadnunk, itt temesvári civil szervezettel, a Diaszpora Alapítvánnyal, muszáj kihangsúlyoznom, ők a főhordozója projektnak, mi társak vagyunk, és ezáltal egy közel 100 000 eurós úgymond támogatási eszközhöz jutottunk, ami által az egész épület át lett rekonstruálva, és így utólag, amikor már vettek fejezve a munkálatok, most jöttünk rá, hogy mekkora szükség volt az adaptációra, miért? Azért, mert a tető például szét volt csúszva már, tehát az előbb-utóbb ugye mondhatni veszélyes is tudott volna lenni. Utána a nyilázárók elöregedtek. Ugye ki tudja, lehet, hogy olyan 40-50 éve volt esetleg utoljára ilyen rekonstrukció, javítás, azokat ki kellett cserélni, hogy energiahatékonyan tudjunk ugye dolgozni. Utána kicseréltük tehát a padlózatnak a felújítását is, ahol lehetett megmentettük, ahol nem kijavítottuk. Négy új helyiséget újítottunk fel, és egész más körülmények között tudunk most már dolgozni, sokkal higiénikusabb, sokkal praktikusabb, illetve még ami fontos, a napi informatikai eszközökkel.
1: Vannak-e még további fejlesztési tervek a közeljövőben?
0: Igen, sőt, konkrétak is vannak. Hát most erről bővebben akkor tudok beszélni, amikor aktuális lesz, de szeretnénk az épületünket bővíteni. Még van egy rész, amit szeretnénk megszerezni, vagy indirekt megvásárolni, mert ezelőtt elfelejtettem mondani, ugye kérdezte ön, hogy kik támogatták a projektot, tehát itt tele ugye a főpályázó kulcsfigura, illetve az önkormányzat biztosított 15% önrészt, illetve előfinanszírozta a különböző munkálatoknak a kifizetését.
1: Milyen programokat, képzéseket vagy rendezvényeket tervez az Egyesület a következő időszakban?
0: Hát mivel ezáltal ugye a feltételek teremtődtek meg, egész komoly terveink vannak.

0: Ön kérdezte, hogy mivel, tehát kik tartoznak az egyesülethez, milyen szakmák vannak. 11 szakcsoportunk van, most nem sorolnám föl, tehát az élelmiszertől a turizmusig mindenki beletartozik. Ezeknek a szakcsoportoknak a többsége aktív, és akármilyen olyan tevékenység van, ami kötődik. Tehát előadások, kiállítások, karácsonyi vásár, kézműves. Tehát most már, hogy mondjam, komolyabb feltételek között tudjuk őket fogadni, és több személyt is tudunk fogadni ezekre a rendezvényekre.
1: És mennyire sikerül megszólítani a fiatalokat? Van-e utánpótlás a kézműves és iparos szakmában?
0: Hát igen, ez jó kérdés. Tehát most kezdhetném a duális képzéstől kezdve különböző ilyen terveink vannak, tehát amit házon belül, az egyesületen belül meg tudunk szervezni, azt meg fogjuk szervezni, de legyen ez egy OK-s képzés, ilyen magyar kifejezéssel, vagy esti iskola, stb. Tehát amire kapunk engedélyt az államtól, azokat szeretnénk, vagy nyelvi oktatás, azokat szeretnénk megvalósítani. A fiatalokat mindig meg kell nekik mondani, mik a buktatók, mik az előnyei, hátrányai vállalkozásra, ki meg szoktam mondani. Én megosztom a tapasztalataimat, mindenek előtt bátornak kell lenni, valamennyire tőkeerősnek kell lenni, mert ezek a pénzek, amit kapnak a startup program résztvevői, ez a pénz előbb-utóbb elfogy. És utána már ugye produktívnak kell lenni, termelni kell, profitot kell termelni. Ezt kell fölmérni, hogy mi az az átfutási idő, hány hónap vagy év, amin keresztül ez a vállalkozás profitabilis tud lenni. Na most mi ebbe is tudunk segíteni. Föl tudjuk mérni a helyzetet, hogy az a tevékenységi kör mennyire keresett, például tartományon vagy országon belül, és ez alapján tudunk, illetve jogi tanácsokat mindenféleképpen muszáj, mert nem nagyon lehet tévedni, mert egy tévedés hatalmas pénzbírságba kerül.
1: És mit tapasztal, mely szakmák iránt van a legnagyobb kereslet?
0: Hát igen, most azt akarom mondani, hogy nagyon sokan elmentek külföldre, külföldön dolgoznak, most már oda jutottunk, hogy a hiány szakmákban annyit lehet keresni, mint nyugaton. Egy jó, komplett, univerzális szakember annyit meg tud keresni, nettó, tehát ami megmarad neki, nem a kiadásokkal együtt, mintha külföldi országban dolgozna. Úgyhogy vannak olyanok, akik kacsingatnak visszafelé. Minden szakma hiány szakma, megmondom őszintén. Tehát nem is tudok felsorolni olyat, ahol nincs hiány. Az építőipar, élelmiszeripar, egyébként mindenhol, kamion, sofőr hiány van óriási, tehát minden fajta olyan szakember, aki akar, még tud dolgozni, most munka van.
1: És milyen kihívásokkal szembesülnek jelenleg a kisvállalkozók és az iparosok?
0: Hát ugye nekünk mindig meg kell felelni az aktuális alakülésre a vállalkozók parlamentjében, ahol Molnár István építészmérnök képviseli az egyesületet. Ő mindent föl fog majd jegyezni, tehát én mondtam is, megbeszéltük, hogy ha lehet interpellálni, előterjeszteni még ami nyitott, ami nincs benne a kamarai törvénybe, akkor ő prezentálja, hogy mi mit szeretnénk. Tehát most elsősorban kisebb adókat, illetve olyan föltételeket a munkához, ami kifizethető. A szürke-fekete gazdaságnak a keretbeszorítását, vagy ellenőrzését, nem a mi kompetenciánk, de akkor egyenlőek kell legyenek a feltételek a vállalkozók között, mert azt nem lehet, hogy mondjuk egy fiatal vállalkozót adót fizet, a másik feketén dolgozik, akkor az már startban ugye nem fog verseny, nem lesz konkurens egymással.
1: De hogyan látja jelenleg a magyar kanizsai vállalkozók helyzetét?
0: Hát azt tudom mondani, hogy vannak ágazatok, amik kiugróak, ugye, amik húzó ágazatok, azokkal nincs gond, inkább ott, hogy ezt mondtuk, az előtt káderhiány van. De hát végül majd akkor vendégmunkásokat alkalmazunk, vagy ők megoldják, vagy megoldjuk. Azt tudom mondani, hogy akinek bejáródott

0: üzlete van, vállalkozása, minőségi szolgáltatást végez, azoknak nincs problémájuk. Aki nem úgy dolgozik, vagy átveri a megrendelőt, vagy valami, olyat csinál, ami a szerződésben nincs leírva, azok bajba kerülhetnek.
1: Melyik eredményére a legbüszkébb az elmúlt időszakból az Egyesület élén?
0: Hát arra, hogy büszke, hogy nagyon, nagyon erős bázisunk van, tehát nem emelni ki név szerint senkit sem. Ahogy mondtam, ugye titkárnőnk van, menedzserünk van, őt Raffai Máriának hívják, ő volt az elődöm, és nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy az Egyesület működik. Hát valamit el kell, hogy mondjak, ez nem dicsekvés, ez tény, hogy az egyik legagilisabb, leghatékonyabb, legaktívabb egyesület vagyunk Vajdaságban, amiről tudok. Szerbiai eredményeket nem tudom, majd most tudom meg holnap. Úgyhogy most már keresnek bennünket úgy Temerinből, úgy Adáról, Zentáról, és kérik ki a tapasztalatokat azzal kapcsolatban, hogy mit lehet pályázni, mi hogy csináljuk, és akkor ezzel kapcsolatban nagyon szívesen segítek neki.
1: Mit üzenne azoknak a vállalkozóknak, akik még nem tagjai az Iparos Egyesületnek?
0: Hát alanyi jogon, tehát aki megkapja a végzést, az automatikusan a kamarai törvény szerint oda tartozik. Most el kell mondjam, van egy nem kötelező fizetési erejű tagsági díjunk, ami nagyon-nagyon szimbolikus, tehát nagyon szimbolikus, nem mondok hasonlatot, de pár doboz cigarettának az ára. Tehát azt tudom mondani, hogy akkor is bejöhetnek, ha nem fizetik ki a tanácsokért, meg a különböző jogi-gazdasági előírásoknak a hozzáféréséhez bejöhetnek azok is, akik nem fizetik a tagsági díjat, akik úgy érzik, hogy tényleg oda tartoznak vállalkozók, azoktól viszont a lehetséges, akkor elvárnám ezt a, azt hiszem, 2400 dinár évi tagságot, mert ezzel is erősítenik az Egyesület munkáját.
1: És végezetül milyen tervekkel vág neki az Egyesület a következő néhány évnek, és önnek személyesen a Magyar Kanizsai Iparos Egyesület vezetése valójában mit jelent?
0: Hát nagy elállal válunk meg, ahogy mondtam, ugye legbüszkébb vagyok az elnökségre. Másodszorban igen erre az IPA pályázatra, amihez is közös munka, mert minden döntést közösen hozunk meg. Terveink között szerepel, ugye ezt még elfelejtem mondani, hogy vannak testvéregyesületeink külföldön, Horvátországban, Magyarországban, Romániában, akikre számíthatunk, akikkel együtt dolgozunk, illetve pályázhatunk. Újabb testvéregyesületeket szeretnénk szerezni, szorosabbra fűzni a kapcsolatot a vállalkozók között, tehát a mi szintünkön, közösre, tehát szorosabbra fűzni ezeket a kapcsolatokat. Valamint, ahogy mondtam, ugye ennek az épületnek a megszerzése lenne a cél, és akkor azt tudnám mondani, hogy nagyon nyugodt körülmények között tudnánk dolgozni továbbra is.
1: Hát további eredményes és sikeres munkát kívánunk önöknek, várjuk vissza hozzánk majd a stúdióba, amint lesznek változások, fejlemények és eredmények is.
0: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Stúdió

0: Chic legjobb zenéjét.
1: Okay, ready? No.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
6: Ha valaki azt hiszi, hogy a divat mindig valami teljesen újat talál ki, annak egy meglepetésünk is van. A divat olyan, mint egy körhinta, ami egyszerre népszerű volt, előbb-utóbb visszatér, és a 2026-os trendek bizony több régi korszakból is merítenek ihletet. Kedves hallgatóink, néha elég kinyitni egy régi családi fotóalbumot, és rájövünk, hát ezt most is mindannyian hordjuk, és bizony nem véletlenül a 2026-os divat leginkább a 70-es, 80-as, 90-es és a 2000-es évek elejének stílusát.
7: Ágok, a természetes anyagok, a földszínek, a bohém kiegészítők, a hosszú ruhák és a laza kényelmes szabás vonalak ma újra nagyon népszerűek.
6: A 80-as évek mindig merészek voltak, és ez 2026-ban is látszik, megjelentek a hangsúlyos vállak, élénk színek, látványos ékszerek, sportosan elegáns darabok, persze ma már kicsit visszafogottabb formában.
7: Talán a legerősebb hatást mégis a 90-es évek gyakorolják a mai divatra, ekkor jelentek meg újra a farmer minden mennyiségben, fehér pólók, egyszerű szabásvonalak, sportcipők. A kevesebb, néha több elv ma ismét nagyon divatos.
6: Igen, már a 2000-es évek is a divattörténelemnek számít, újra láthatjuk az apró táskákat, fényes anyagokat, alacsonyabb derekú nadrágokat és a játékos kiegészítőket.
7: A 2026-os divat egyik legfontosabb jellemzője a kényelem. Ma már nem csak az számít, hogy valami szép legyen, hanem az is, hogy kényelmes legyen. A természetes anyagok, a fenntartható ruházat és az időtálló darabok egyre népszerűbbek.
6: A divat rájött valamire. Nem kell minden évben mindent újra feltalálni. A jó ötletek nem mennek ki a divatból, csak új formában térnek vissza.
7: A panda talált egy régi fotót a nagyszüleiről, megnézte a ruháikat, majd azt mondta, ezt most divatosabb, mint valaha. Lehet, hogy a szekrény mélyén lapul egy kabát, egy ruha, vagy egy táska, amit 20 éve elraktunk, és ma újra divatos lenne.
6: A divat változik, a stílus viszont megmarad, és a legszebb ruha még mindig az, amelyben jól érezzük magunkat. Ez

0: Divat a divat percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a 2026-os divat múltbeli gyökerei között kalandoztunk el egy kicsit. Kicsit pandánsan és nagyon stílusosan.
1: A Divat percek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
3: Udvar, terasz, garázs, járda vagy akár egy régi betonvirágtartó, a beton sokáig csak szürke és unalmas felületnek számított, ma azonban már szinte bármilyen színben újjászülethet. A mai Színes Percekben a betonfesték világába kalandozunk. Kedves hallgatóink, valljuk be őszintén, a beton hasznos dolog, erős, tartós, megbízható, de nem mindig a legszebb látvány. Pontosan ezért találták ki a betonfestéket, hogy szürke felületeket is vidámabbak, szebbek és tartósabbak tudjanak lenni.
4: A betonfesték egy speciális festék, amelyet kifejezetten betonfelületekre fejlesztettek ki. Nem csak színt ad, hanem védi is a felületet. Segíthet a nedvesség, a kopás és az időjárás hatásainak csökkentésében is, szinte bárhol, teraszokon, garázsokban, udvari járdákon, beton virágtartókon, lépcsőkön, pincékben. Sokan a régi, megkopott betonfelületeket is újra festik vele, és néha hihetetlen a különbség.
3: De milyen szint válasszunk, ez mindig nagy kérdés. A világos szürke elegáns, a sötét szürke modern, a bézs természetes, a terrakotta meleg hangulatot ad. A kertben pedig egy zöld vagy homokszínű betonfelület különösen szépen mutat. De fontos az előkészítés is, a festés előtt a felületet meg kell tisztítani, a por, a moha és az olajfoltok nem barátai a festéknek. A jó alap fél siker, ezt minden festő tudja.
4: A legjobb száraz, kellemes időben dolgozni, nem túl nagy melegben, nem eső előtt, mert a festéknek idő kell a megfelelő száradáshoz. Mostanában nagyon divatosak az újrafestett beton virágtartók, a régi szürke kaspók lehetnek fehérek, kőhatásúak, zsályazöldek, és már is teljesen új hangulatot kap az udvar.
3: A terasz színen sokat számít, a világos árnyalatok nagyobbnak mutatják a teret, a sötétebb tónusok pedig elegánsabb, modernebb hatást keltenek. A panda a hétvégén betonvirágtartókat nézegetett, hosszan gondolkodott, majd kijelentette, nem minden virágnak kell színes cserép, de egy kis szín sosem árt.
4: Tudták, hogy a modern betonfestékek között már csúszásgátló változatok is léteznek? Ez különösen hasznos lehet teraszokon és lépcsőkön.
3: Egy régi kopott terasz, néhány ecsetvonás, egy új szín, és hirtelen minden rendezettebbnek, frissebbnek és vidámabbnak tűnik. Néha nem kell a nagy átalakítás, elég egy kis szín, egy kis kreativitás és egy kis bátorság. Ez volt a Színes Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma betonfesték világába kalandoztunk egy kicsit pandásan, barkácsolósan és színesen.
2: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor. Alapoktól a befejezésig.
5: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karika gyűrű

0: Nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMP Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Beneckó Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: Illatok, ízek, hagyományok, a konyha lelke, a fűszer. Ez a fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Papetben.
4: Ha létezik olyan növény, amely első pillantásra inkább elriaszt, mint vonz, akkor a máriatől is biztosan közéjük tartozik szúrós levelei és lila virágai miatt. Sokan egyszerű gyomnövénynek nézik, pedig évszázadok óta az egyik legismertebb és legnagyobb becsben tartott gyógynövény Európában. Ma a máriatövis mag történetét fogjuk megismerni. Kedves hallgatóink, ma egy olyan növényről beszélgetünk, amely kívülről szúrós, belülről viszont igazi kincs. Ez a mária tövés, és különösen a magja az, amely miatt világszerte ismerté vált. De honnan kapta a nevét? A mária tövés neve egy régi legendából származik. A hagyomány szerint a levelein látható fehér erezet a szűzmária tejcseppjeire emlékeztette az embereket. Innen ered a növény neve, amely számos európai nyelvben és Máriához kapcsolódik.
5: De hogyan néz ki a mária tövis? Akár másfél méter magasra is megnőhet, levelei fényesek, zöldek és tüskések. Nyáron gyönyörű bíborlila virágokat hoz, amelyeket a méhek különösen kedvelnek. Eredetileg a földközi tenger vidékéről származik, ma már Európa számos országában termesztik, a napsütéses helyeket kedveli és meglepően jól viseli a szárazságot is. A növény legismertebb része a magja, apró, kemény, mégis évszázadok óta nagy becsben tartják. A mária tövismag természetes növényi vegyületeket tartalmaz, amelyek miatt vált világszerte ismerté.

0: Már az ókori görögök és rómaiak is ismerték, több mint 2000 éve szerepel különböző gyógynövényes feljegyzésekben, a középkori kolostor kertek egyik kedvelt növénye volt. Virágait a méhek és más beporzók is nagyon szeretik, ezért nem csak hasznos, hanem a természet számára is értékes növény. A magokat gyakran őrölt formában használják, találkozhatunk vele teakeverékekben, őrleményként, különféle étrendkiegészítőkben.
1: Bár tüskés növény sokan dísznövényként is ültetik, a lila virágai igazán látványosak és messziről is vonzzák a tekintetet. A panda először messziről nézte a Mária tövist, aztán közelebb ment, megszúrta a levele, és csak ennyit mondott, a természet néha a legnagyobb kincseit tüskék mögé rejti.
0: A Mária tövis virágai gyakran egész nyáron díszítik a mezőket, lila színű, különösen látványos a zöld környezetben. És valahol egy napsütötte domboldalon nő egy Mária tövis, a szél ringatja, a méhek látogatják, és talán senki sem sejti, mennyi történet kapcsolódik hozzá. Nem minden érdekes dolog ragyog első pillantásra. Néha a legérdekesebb kincsek egy kicsit szúrós, külső mögött rejtőznek. Ez volt a Fűszerpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma a Mária tövis mag és a Mária tövis különleges világába kalandoztunk, egy kicsit pandásan és természetközelien.
2: Ez volt a Fűszerpercek. Technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD paprika, a természet íze, gondosan feldolgozva.

Banda Rádió. Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DD OR biztosító, mert a föld, a munka és a termés érték, amelyet érdemes megóvni. Kedves hallgatóink, a mezőgazdaság mindig is több volt egyszerű munkánál, hivatás, életforma, sokszor pedig generációkon át öröklődő családi örökség. A gazdálkodók egész évben dolgoznak, vetik a magot, gondozzák a növényeket, nevelik az állatokat, és remélik, hogy az időjárás is partner lesz ebben a munkában. De sajnos a természetet nem tudjuk irányítani. Egyetlen jégeső, egy heves vihar, egy hosszabb aszályos időszak, vagy egy váratlan árvíz, és hónapok munkája

0: kerülhet veszélybe. Éppen ezért egyre többen gondolkodnak mezőgazdasági biztosításban. A megfelelő biztosítás segítséget jelenthet akkor, amikor a gazda önhibáján kívül szenved kárt. A mezőgazdasági biztosítás nem csak a növénytermesztésben lehet fontos. Sok esetben az állattartók számára is védelmet nyújthat, hiszen az állatok egészsége és biztonsága ugyanúgy meghatározza egy gazdaság jövőjét. A mezőgazdaságban minden év új kihívásokat hoz. A változó időjárás, az egyre gyakoribb szélsőségek és a kiszámíthatatlan körülmények miatt különösen fontos az előrelátás. Egy kis gondolat a végére. A jó gazda nem csak vet és arat, hanem előre gondolkodik. És megpróbál felkészülni azokra a helyzetekre is, amelyekre nincs közvetlen ráhatása. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, mert a föld szeretete mellé biztonság is kell. A DDOR biztosító segít abban, hogy a gazdálkodók nagyobb nyugalommal tervezhessék a holnapot. Panda Rádió, FM 103,5, mindannyiunk hangja.
1: Panda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.
0: Programajánló kedves hallgatóink! Két érdekes programra is szeretnénk felhívni figyelmüket Magyar Kanizsán. Június 11-én, csütörtökön este 6 órakor nyílik meg a Formába öntött kreativitás című kiállítás a Dobó-Tihamér képtárban. A tárlaton 13 szakkör mutatkozik be. Láthatók lesznek naturkozmetikai alkotások, bútorfestések, horgolt munkák, makramé alkotások, papírfonások, gyöngyfűzések és számos kézzel készített különlegesség. Az est egyik különleges programja Frank Sörös Melinda bútorfestő bemutatója lesz. A megnyitón közreműködik a Zentai Rózsafa Népzenei Együttes. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, és egy mozi élmény azoknak, akik szeretik a rejtélyeket és az izgalmakat. Június 19-én pénteken este 7 óra 30 perckor a Művészetek Házában vetítik a Leleplezés napja című thrillert. Steven Spielberg legújabb filmje egy hátborzongató kérdést tesz fel. Valóban egyedül vagyunk? Vagy az idegenek már közöttünk élnek? A film angol nyelven, magyar felirattal látható. A belépőjegy 450 dinár. Jegyek elővételben június 18-ától vásárolhatók. Még egyszer, június 11-én Formába öntött kreativitás a Dobó-Tihamér képtárban. Június 19-én pedig a Leleplezés napja a Művészetek Házában. Várja önöket Magyar Kanizsa gazdag kulturális élete.
2: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra és maradj velünk!

0: óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Nem változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Az aktuális árak a következő péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő napokban. Az eurodízel literenkénti ára továbbra is 222 dinár, míg a benziné 196 dinár marad. Az üzemanyagok hivatalos kiskereskedelmi árát minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A töltőállomások üzemeltetői kötelesek az új árakat, azok megjelenését követően azonnal alkalmazni. Az aktuális árak péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. Hamarosan megkezdődik a málna szüret Szerbiában. A termelők jó minőségű, mintegy 23 ezer tonnás termésre számítanak. Az idei induló felvásárlási ár kilogrammonként 550 dinár lehet. A mezőgazdasági minisztérium közben pedig kötelező szerződések bevezetésén dolgozik a termelők és felvásárlók között, hogy a málna termelők nagyobb biztonságban legyenek. Szerbiában 8-9 ezer hektáron termesztenek málnát a szakértők becslése szerint. Ez csak nem háromszor kevesebb annál, mint amit a hivatalos statisztikák mutatnak. A málna szüret valamivel több mint egy hét múlva kezdődik, az idei termés pedig mintegy 23 ezer tonnára becsülik, ami egyharmaddal meghaladja a tavalyi mennyiséget. A termelők optimistán várják a szezont, részben azért, mert a hűtőházak jelenleg üresek, és nincs jelentős importmálna a piacon. Egyes termelők már kilogrammonként 550 dináros kezdő felvásárlási árat említenek. A szakemberek szerint Szerbia továbbra is a világ egyik legjobb minőségű málnáját termeli. A szakértők szerint a termelés visszaesésének fő okai az aszály, valamint a nem megfelelő termelői és kereskedelmi gyakorlat. Bár Szerbia már nem számít világelsőnek a megtermelt mennyiséget tekintve, a málna minősége és a hűtőházi kapacitások terén továbbra is vezető szerepet tölt be. A mezőgazdasági minisztérium közben a termelők és a felvásárlók közötti kötelező szerződéses rendszer kialakításán dolgozik. Emellett támogatja a gazdák összefogását és a termelés korszerűsítését célzó beruházásokat. A szerb kormány 300 millió dinárt különített el a tejpor előállításának támogatására, hogy stabilizálja a tej és a tejtermék piacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák arról számoltak be, hogy literenként 3-6 dinárral kevesebbet kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. A mezőgazdasági minisztérium szerint a támogatás lehetővé teszi a feldolgozók számára a felhalmozott készletek értékesítését, ami hozzájárulhat a nyers tej folyamatos felvásárlásához és a termelők helyzetének javításához. A gazdák azonban úgy vélik, hogy az intézkedés csak az átmeneti megoldást jelenti, és a tejágazat problémáinak kezeléséhez hosszú távú, rendszer szintű intézkedésre lenne szükség. A szerb kormány és azon belül a vajdasági kormány rendszer szintű intézkedéseinek köszönhetően már kiemelhető, hogy Vajdaságban a munkaképes lakosság csupán 8%-a nincs munkaviszonyban. hangsúlyozta Nenád Iván Sevégy gazdasági titkár, azon a szerződés aláíráson, amelyen az általa képviselt titkárság egyezményt kötött a tartományi nemzeti foglalkoztatási szolgálattal. A dokumentumot évente egyszer írják alá a foglalkoztatás politikai intézkedések megvalósítása céljából, amelyeket a vajdasági kormány ezzel kapcsolatos tervezetében hosszú távra előre láttak, hangzott el az eseményen, amelyen kiemelték, a gazdasági titkárság idén 9 millió dinárt szán a közmunka támogatására.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon az ország nagy részén száraz időre van kilátás, északkeleten alakulhat ki jelentéktelen zápor, melynek környezetében átmenetileg előfordulhatnak vizes csúszós útszakaszok. Északkeleten élénk északias széllökések előfordulhatnak, emiatt kissé romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
3: A mai napon napos meleg nyári időben lesz részünk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 170, Zentánál 244 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de fokozódik a meleg, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság előfordulhat. Helyenként füllett lesz az idő, emiatt légszomj és nehéz légzés jelentkezhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz. Így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
5: Checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Ez volt a reklám.

Kedves hallgatóink, önök a Palánkhíd perceket hallják a Panda Rádióban, a 103,5 MHz-en. Csongrád Csanád vármegye győztese lett a KNTH Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára választáson a balástyai Vén László. A testnevelő tanára 200 fő alatti iskolák kategóriájában nyerte el a megyei címet, így bejutott az országos döntőbe is. Vén László több mint 20 éve dolgozik a balástyai fiatalokért pedagógusként és a KSE Balástya utánpótlás labdarúgó edzőjeként. Munkája során generációk sportolását és közösségi életét segítette. Az országos szavazás május 13-án indult és június 11-ig tart. A szervezők tájékoztatása szerint naponta egy szavazat adható le IP címenként. A balástyai sportközösség arra bíztak mindenkit, hogy támogassák voksukkal a helyi pedagógust az országos döntőben is. Június 12-én különleges hajós túrát szervez Szegeden a Körte Egyesület. A Tisza virágok nyomában elnevezésű program résztvevői a Tisza és a Maros élővilágát fedezhetik fel kis hajókról. A túra időpontját a Tisza virágok várható rajzásához igazították, bár a szervezők szerint a természeti jelenség megfigyelése nem garantálható. A résztvevők saját maguk vezethetik a 4, 5 és 10 személyes hajókat, amelyek használatához nincs külön szükség engedélyre. A biztonság érdekében mindenki mentő mellényt kap, és a hajók kezelésében is segítséget nyújtanak. A program június 12-én este 6 órakor indul a Fóka ökokikötő bejáratától a Felső Tisza parton. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy az idei évben ez az egyetlen ilyen tematikájú túrájuk, ezért a korlátozott férőhelyek miatt érdemes mielőbb jelentkezni. A program a természetkedvelők és a vízi élményeket keresők számára egyaránt izgalmas kikapcsolódást ígér. Újabb civil vezetőklubját tartanak Szegeden a Csongrád Csanád vármegyei civil központ szervezésében. A foglalkozás központi témája a mesterséges intelligencia gyakorlati használata a civil szférában. A résztvevők megtanulhatják, hogyan készíthetnek plakátokat, meghívókat és rövid kisfilmeket különböző digitális eszközök segítségével. Emellett szó lesz online űrlapok létrehozásáról és dokumentumok egyszerű konvertálásáról is. A program célja, hogy a civil szervezetek munkája hatékonyabbá és korszerűbbé váljon. A szervezők szerint a foglalkozás gyakorlatorientált lesz, így a résztvevők azonnal használható tudást kapnak. A klub ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvényt június 16-án tartják Szegeden a Mérei utca 6/B szám alatti civil központ irodájában. Különleges kiállítás várja az érdeklődőket a Szegedi Fekete Házban. A tárlat a 4. Budapesti Illusztrációs Fesztivál válogatott anyagát mutatja be, amely a magyar irodalom 3 kiemelkedő alakja előtt tiszteleg. A látogatók olyan kortárs illusztrációkat láthatnak, amelyek Jókai Mór, József Attila és Nagy László műveiből merítettek ihletet. Az alkotások a szerzők jubileumi évfordulóira készültek 2025-ben. Tavaly ünnepeltük Jókai Mór születésének 200. József Attila születésének 120. valamint Nagy László születésének 100. évfordulóját. A kiállítás azt mutatja meg, hogyan találkozhat a klasszikus irodalom a kortárs képzőművészettel. A művek új nézőpontból közelítik meg az ismert verseket és regényeket. A tárlat az irodalom és a vizuális művészetek kedvelői számára egyaránt izgalmas élményeket kínál. A kiállítás minden nap 10 és 18 óra között látogatható a Fekete Házban. Állatjóléti és természetvédelmi szaktanácsadó szakirányi továbbképzést indít a Károli Gáspár Református Egyetem állam és jogtudományi kara. A képzés célja, hogy elfogó elméleti és gyakorlati tudást nyújtson az állatvédelem és a természetvédelem iránt érdeklődőknek. A hallgatók megismerhetik többek között az állatvédelmi jogi szabályozást, a természetvédelem gyakorlati kérdéseit, valamint a veszélyeztetett fajok védelmének lehetőségeit. Az oktatás során szó esik a természetvédelmi mentőközpontok működéséről, illetve az állatvédelem pszichológiai, gazdasági és kommunikációs vonatkozásairól is. A képzés 2,5 éves, levelező munkarendben zajlik, így munka mellett is elvégezhető. Az órákat péntek délutánonként és szombatonként tartják hibrid online bekapcsolódási lehetőséggel. A programra minden olyan jelentkezőt várnak, aki szeretné bővíteni ismereteit, vagy aktívan részt venne az állat- és természetvédelemben. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 14. A képzés elvégzése után pedig állatjóléti és természetvédelmi szaktanácsadó szakképzettség szerezhető. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhíd perceket hallották itt a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austroten, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg most 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 8282 765.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: Ez volt a reklám.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Nem változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Az aktuális árak a következő péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő napokban. Az eurodízel literenkénti ára továbbra is 222 dinár, míg a benziné 196 dinár marad. Az üzemanyagok hivatalos kiskereskedelmi árát minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A töltőállomások üzemeltetői kötelesek az új árakat, azok megjelenését követően azonnal alkalmazni. Az aktuális árak péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. Hamarosan megkezdődik a málna szüret Szerbiában. A termelők jó minőségű, mintegy 23 ezer tonnás termésre számítanak. Az idei induló felvásárlási ár kilogrammonként 550 dinár lehet. A mezőgazdasági minisztérium közben pedig kötelező szerződések bevezetésén dolgozik a termelők és felvásárlók között, hogy a málna termelők nagyobb biztonságban legyenek. Szerbiában 8-9 ezer hektáron termesztenek málnát a szakértők becslése szerint. Ez csak nem háromszor kevesebb annál, mint amit a hivatalos statisztikák mutatnak. A málna szüret valamivel több mint egy hét múlva kezdődik, az idei termés pedig mintegy 23 ezer tonnára becsülik, ami egyharmaddal meghaladja a tavalyi mennyiséget. A termelők optimistán várják a szezont, részben azért, mert a hűtőházak jelenleg üresek, és nincs jelentős importmálna a piacon. Egyes termelők már kilogrammonként 550 dináros kezdő felvásárlási árat említenek. A szakemberek szerint Szerbia továbbra is a világ egyik legjobb minőségű málnáját termeli. A szakértők szerint a termelés visszaesésének fő okai az aszály, valamint a nem megfelelő termelői és kereskedelmi gyakorlat. Bár Szerbia már nem számít világelsőnek a megtermelt mennyiséget tekintve, a málna minősége és a hűtőházi kapacitások terén továbbra is vezető szerepet tölt be. A mezőgazdasági minisztérium közben a termelők és a felvásárlók közötti kötelező szerződéses rendszer kialakításán dolgozik. Emellett támogatja a gazdák összefogását és a termelés korszerűsítését célzó beruházásokat. A szerb kormány 300 millió dinárt különített el a tejpor előállításának támogatására, hogy stabilizálja a tej és a tejtermék piacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák arról számoltak be, hogy literenként 3-6 dinárral kevesebbet kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. A mezőgazdasági minisztérium szerint a támogatás lehetővé teszi a feldolgozók számára a felhalmozott készletek értékesítését, ami hozzájárulhat a nyers tej folyamatos felvásárlásához és a termelők helyzetének javításához. A gazdák azonban úgy vélik, hogy az intézkedés csak az átmeneti megoldást jelenti, és a tejágazat problémáinak kezeléséhez hosszú távú, rendszer szintű intézkedésre lenne szükség. A szerb kormány és azon belül a vajdasági kormány rendszerszintű intézkedéseinek köszönhetően már kiemelhető, hogy Vajdaságban a munkaképes lakosság csupán 8%-a nincs munkaviszonyban. Hangsúlyozta Nenád Iván Sevégy gazdasági titkár azon a szerződés aláíráson, amelyen az általa képviselt titkárság egyezményt kötött a tartományi nemzeti foglalkoztatási szolgálattal. A dokumentumot évente egyszer írják alá a foglalkoztatás politikai intézkedések megvalósítása céljából, amelyeket a vajdasági kormány ezzel kapcsolatos tervezetében hosszú távra előre láttak. Hangzott el az eseményen, amelyen kiemelték, a gazdasági titkárság idén 9 millió dinárt szán a közmunka támogatására.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon az ország nagy részén száraz időre van kilátás, északkeleten alakulhat ki jelentéktelen zápor, melynek környezetében átmenetileg előfordulhatnak vizes csúszós útszakaszok. Északkeleten élénk északias széllökések előfordulhatnak, emiatt kissé romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos meleg nyári időben lesz részünk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 170, Zentánál 244 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de fokozódik a meleg, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság előfordulhat. Helyenként füllett lesz az idő, emiatt légszomj és nehéz légzés jelentkezhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz. Így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: kibontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen, csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. SDCable.tv.
5: Svoda reklam.
6: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat. Italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954. Rommel.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallják a Panda Rádióban, a 103,5 MHz-en. Csongrád Csanád vármegye győztese lett a KNTH Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára választáson a balástyai Vén László. A testnevelő tanára 200 fő alatti iskolák kategóriájában nyerte el a megyei címet, így bejutott az országos döntőbe is. Vén László több mint 20 éve dolgozik a balástyai fiatalokért pedagógusként és a KSL Balástya utánpótlás labdarúgó edzőjeként. Munkája során generációk sportolását és közösségi életét segítette. Az országos szavazás május 13-án indult és június 11-ig tart. A szervezők tájékoztatása szerint naponta egy szavazat adható le IP címenként. A balástyai sportközösség arra bíztak mindenkit, hogy támogassák voksukkal a helyi pedagógust az országos döntőben is. Június 12-én különleges hajós túrát szervez Szegeden a Körte Egyesület. A Tisza virágok nyomában elnevezésű program résztvevői a Tisza és a Maros élővilágát fedezhetik fel kis hajókról. A túra időpontját a Tisza virágok várható rajzásához igazították, bár a szervezők szerint a természeti jelenség megfigyelése nem garantálható. A résztvevők saját maguk vezethetik a 4, 5 és 10 személyes hajókat, amelyek használatához nincs külön szükség engedélyre. A biztonság érdekében mindenki mentő mellényt kap, és a hajók kezelésében is segítséget nyújtanak. A program június 12-én este 6 órakor indul a Fóka ökokikötő bejáratától a Felső Tisza parton. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy az idei évben ez az egyetlen ilyen tematikájú túrájuk, ezért a korlátozott férőhelyek miatt érdemes mielőbb jelentkezni. A program a természetkedvelők és a vízi élményeket keresők számára egyaránt izgalmas kikapcsolódást ígér. Újabb civil vezetőklubját tartanak Szegeden a Csongrád Csanád vármegyei civil központ szervezésében. A foglalkozás központi témája a mesterséges intelligencia gyakorlati használata a civil szférában. A résztvevők megtanulhatják, hogyan készíthetnek plakátokat, meghívókat és rövid kisfilmeket különböző digitális eszközök segítségével. Emellett szó lesz online űrlapok létrehozásáról és dokumentumok egyszerű konvertálásáról is. A program célja, hogy a civil szervezetek munkája hatékonyabbá és korszerűbbé váljon. A szervezők szerint a foglalkozás gyakorlatorientált lesz, így a résztvevők azonnal használható tudást kapnak. A klub ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvényt június 16-án tartják Szegeden a Mérei utca 6/B szám alatti civil központ irodájában. Különleges kiállítás várja az érdeklődőket a Szegedi Fekete Házban. A tárlat a 4. Budapesti Illusztrációs Fesztivál válogatott anyagát mutatja be, amely a magyar irodalom 3 kiemelkedő alakja előtt tiszteleg. A látogatók olyan kortárs illusztrációkat láthatnak, amelyek Jókai Mór, József Attila és Nagy László műveiből merítettek ihletet. Az alkotások a szerzők jubileumi évfordulóira készültek 2025-ben. Tavaly ünnepeltük Jókai Mór születésének 200. József Attila születésének 120. valamint Nagy László születésének 100. évfordulóját. A kiállítás azt mutatja meg, hogyan találkozhat a klasszikus irodalom a kortárs képzőművészettel. A művek új nézőpontból közelítik meg az ismert verseket és regényeket. A tárlat az irodalom és a vizuális művészetek kedvelői számára egyaránt izgalmas élményeket kínál. A kiállítás minden nap 10 és 18 óra között látogatható a Fekete Házban. Állatjóléti és természetvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzést indít a Károli Gáspár Református Egyetem állam- és jogtudományi kara. A képzés célja, hogy átfogó elméleti és gyakorlati tudást nyújtson az állatvédelem és a természetvédelem iránt érdeklődőknek. A hallgatók megismerhetik többek között az állatvédelmi jogi szabályozást, a természetvédelem gyakorlati kérdéseit, valamint a veszélyeztetett fajok védelmének lehetőségeit. Az oktatás során szó esik a természetvédelmi mentőközpontok működéséről, illetve az állatvédelem pszichológiai, gazdasági és kommunikációs vonatkozásairól is. A képzés 2,5 éves, levelező munkarendben zajlik, így munka mellett is elvégezhető. Az órákat péntek délutánonként és szombatonként tartják hibrid online bekapcsolódási lehetőséggel. A programra minden olyan jelentkezőt várnak, aki szeretné bővíteni ismereteit, vagy aktívan részt venne az állat- és természetvédelemben. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 14. A képzés elvégzése után pedig állatjóléti és természetvédelmi szaktanácsadó szakképzettség szerezhető. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallották itt a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben Austroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg most 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv

0: J'aime tout emmener.
1: Qu'est-ce qu'il y a que ça retenir?
0: Qu'est-ce qu'il y a que navetni? Csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Réha csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjete szeretnél.

0: fáj, de meg mi a félek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet,

Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigipsz, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Nem változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Az aktuális árak a következő péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő napokban. Az eurodízel literenkénti ára továbbra is 222 dinár, míg a benziné 196 dinár marad. Az üzemanyagok hivatalos kiskereskedelmi árát minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A töltőállomások üzemeltetői kötelesek az új árakat, azok megjelenését követően azonnal alkalmazni. Az aktuális árak péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. Hamarosan megkezdődik a málna szüret Szerbiában. A termelők jó minőségű, mintegy 23 ezer tonnás termésre számítanak. Az idei induló felvásárlási ár kilogrammonként 550 dinár lehet. A mezőgazdasági minisztérium közben pedig kötelező szerződések bevezetésén dolgozik a termelők és felvásárlók között, hogy a málna termelők nagyobb biztonságban legyenek. Szerbiában 8-9 ezer hektáron termesztenek málnát a szakértők becslése szerint. Ez csak nem háromszor kevesebb annál, mint amit a hivatalos statisztikák mutatnak. A málna szüret valamivel több mint egy hét múlva kezdődik, az idei termés pedig mintegy 23 ezer tonnára becsülik, ami egyharmaddal meghaladja a tavalyi mennyiséget. A termelők optimistán várják a szezont, részben azért, mert a hűtőházak jelenleg üresek, és nincs jelentős importmálna a piacon. Egyes termelők már kilogrammonként 550 dináros kezdő felvásárlási árat említenek. A szakemberek szerint Szerbia továbbra is a világ egyik legjobb minőségű málnáját termeli. A szakértők szerint a termelés visszaesésének fő okai az aszály, valamint a nem megfelelő termelői és kereskedelmi gyakorlat. Bár Szerbia már nem számít világelsőnek a megtermelt mennyiséget tekintve, a málna minősége és a hűtőházi kapacitások terén továbbra is vezető szerepet tölt be. A mezőgazdasági minisztérium közben a termelők és a felvásárlók közötti kötelező szerződéses rendszer kialakításán dolgozik. Emellett támogatja a gazdák összefogását és a termelés korszerűsítését célzó beruházásokat. A szerb kormány 300 millió dinárt különített el a tejpor előállításának támogatására, hogy stabilizálja a tej és a tejtermék piacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák arról számoltak be, hogy literenként 3-6 dinárral kevesebbet kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. A mezőgazdasági minisztérium szerint a támogatás lehetővé teszi a feldolgozók számára a felhalmozott készletek értékesítését, ami hozzájárulhat a nyers tej folyamatos felvásárlásához és a termelők helyzetének javításához. A gazdák azonban úgy vélik, hogy az intézkedés csak az átmeneti megoldást jelenti, és a tejágazat problémáinak kezeléséhez hosszú távú, rendszer szintű intézkedésre lenne szükség. A szerb kormány és azon belül a vajdasági kormány rendszer szintű intézkedéseinek köszönhetően már kiemelhető, hogy Vajdaságban a munkaképes lakosság csupán 8%-a nincs munkaviszonyban. Hangsúlyozta Nenád Iván Sevégy gazdasági titkár azon a szerződés aláíráson, amelyen az általa képviselt titkárság egyezményt kötött a tartományi nemzeti foglalkoztatási szolgálattal. A dokumentumot évente egyszer írják alá a foglalkoztatás politikai intézkedések megvalósítása céljából, amelyeket a vajdasági kormány ezzel kapcsolatos tervezetében hosszú távra előre láttak. Hangzott el az eseményen, amelyen kiemelték, a gazdasági titkárság idén 9 millió dinárt szán a közmunka támogatására.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon az ország nagy részén száraz időre van kilátás, északkeleten alakulhat ki jelentéktelen zápor, melynek környezetében átmenetileg előfordulhatnak vizes csúszós útszakaszok. Északkeleten élénk északias széllökések előfordulhatnak, emiatt kissé romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos meleg nyári időben lesz részünk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 170, Zentánál 244 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de fokozódik a meleg, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság előfordulhat. Helyenként füllet lesz az idő, emiatt légszomj és nehéz légzés jelentkezhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz. Így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. stcable.tv.
4: Es voda reklam.
5: Bubbly, bubbly, bubbly, bubbly.
6: Set it.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a reklám.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztroten, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
5: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.
4: Ez volt a

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Nem változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Az aktuális árak a következő péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő napokban. Az eurodízel literenkénti ára továbbra is 222 dinár, míg a benziné 196 dinár marad. Az üzemanyagok hivatalos kiskereskedelmi árát minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A töltőállomások üzemeltetői kötelesek az új árakat, azok megjelenését követően azonnal alkalmazni. Az aktuális árak péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. Hamarosan megkezdődik a málna szüret Szerbiában. A termelők jó minőségű, mintegy 23 ezer tonnás termésre számítanak. Az idei induló felvásárlási ár kilogrammonként 550 dinár lehet. A mezőgazdasági minisztérium közben pedig kötelező szerződések bevezetésén dolgozik a termelők és felvásárlók között, hogy a málna termelők nagyobb biztonságban legyenek. Szerbiában 8-9 ezer hektáron termesztenek málnát a szakértők becslése szerint. Ez csak nem háromszor kevesebb annál, mint amit a hivatalos statisztikák mutatnak. A málna szüret valamivel több mint egy hét múlva kezdődik, az idei termés pedig mintegy 23 ezer tonnára becsülik, ami egyharmaddal meghaladja a tavalyi mennyiséget. A termelők optimistán várják a szezont, részben azért, mert a hűtőházak jelenleg üresek, és nincs jelentős importmálna a piacon. Egyes termelők már kilogrammonként 550 dináros kezdő felvásárlási árat említenek. A szakemberek szerint Szerbia továbbra is a világ egyik legjobb minőségű málnáját termeli. A szakértők szerint a termelés visszaesésének fő okai az aszály, valamint a nem megfelelő termelői és kereskedelmi gyakorlat. Bár Szerbia már nem számít világelsőnek a megtermelt mennyiséget tekintve, a málna minősége és a hűtőházi kapacitások terén továbbra is vezető szerepet tölt be. A mezőgazdasági minisztérium közben a termelők és a felvásárlók közötti kötelező szerződéses rendszer kialakításán dolgozik. Emellett támogatja a gazdák összefogását és a termelés korszerűsítését célzó beruházásokat. A szerb kormány 300 millió dinárt különített el a tejpor előállításának támogatására, hogy stabilizálja a tej és a tejtermék piacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák arról számoltak be, hogy literenként 3-6 dinárral kevesebbet kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. A mezőgazdasági minisztérium szerint a támogatás lehetővé teszi a feldolgozók számára a felhalmozott készletek értékesítését, ami hozzájárulhat a nyers tej folyamatos felvásárlásához és a termelők helyzetének javításához. A gazdák azonban úgy vélik, hogy az intézkedés csak az átmeneti megoldást jelenti, és a tejágazat problémáinak kezeléséhez hosszú távú, rendszer szintű intézkedésre lenne szükség. A szerb kormány és azon belül a vajdasági kormány rendszer szintű intézkedéseinek köszönhetően már kiemelhető, hogy Vajdaságban a munkaképes lakosság csupán 8%-a nincs munkaviszonyban. Hangsúlyozta Nenád Iván Sevégy gazdasági titkár azon a szerződés aláíráson, amelyen az általa képviselt titkárság egyezményt kötött a tartományi nemzeti foglalkoztatási szolgálattal. A dokumentumot évente egyszer írják alá a foglalkoztatás politikai intézkedések megvalósítása céljából, amelyeket a vajdasági kormány ezzel kapcsolatos tervezetében hosszú távra előre láttak. Hangzott el az eseményen, amelyen kiemelték, a gazdasági titkárság idén 9 millió dinárt szán a közmunka támogatására.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon az ország nagy részén száraz időre van kilátás, északkeleten alakulhat ki jelentéktelen zápor, melynek környezetében átmenetileg előfordulhatnak vizes csúszós útszakaszok. Északkeleten élénk északias széllökések előfordulhatnak, emiatt kissé romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos meleg nyári időben lesz részünk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 170, Zentánál 244 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de fokozódik a meleg, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság előfordulhat. Helyenként füllet lesz az idő, emiatt légszomj és nehéz légzés jelentkezhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz. Így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallják a Panda Rádióban, a 103,5 MHz-en. Csongrád Csanád vármegye győztese lett a KNTH Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára választáson a balástyai Vén László. A testnevelő tanára 200 fő alatti iskolák kategóriájában nyerte el a megyei címet, így bejutott az országos döntőbe is. Vén László több mint 20 éve dolgozik a balástyai fiatalokért pedagógusként és a KSE Balástya utánpótlás labdarúgó edzőjeként. Munkája során generációk sportolását és közösségi életét segítette. Az országos szavazás május 13-án indult és június 11-ig tart. A szervezők tájékoztatása szerint naponta egy szavazat adható le IP címenként. A balástyai sportközösség arra bíztak mindenkit, hogy támogassák voksukkal a helyi pedagógust az országos döntőben is. Június 12-én különleges hajós túrát szervez Szegeden a Körte Egyesület. A Tisza virágok nyomában elnevezésű program résztvevői a Tisza és a Maros élővilágát fedezhetik fel kis hajókról. A túra időpontját a Tisza virágok várható rajzásához igazították, bár a szervezők szerint a természeti jelenség megfigyelése nem garantálható. A résztvevők saját maguk vezethetik a 4, 5 és 10 személyes hajókat, amelyek használatához nincs külön szükség engedélyre. A biztonság érdekében mindenki mentő mellényt kap, és a hajók kezelésében is segítséget nyújtanak. A program június 12-én este 6 órakor indul a Fóka ökokikötő bejáratától a Felső Tisza parton. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy az idei évben ez az egyetlen ilyen tematikájú túrájuk, ezért a korlátozott férőhelyek miatt érdemes mielőbb jelentkezni. A program a természetkedvelők és a vízi élményeket keresők számára egyaránt izgalmas kikapcsolódást ígér. Újabb civil vezetőklubját tartanak Szegeden a Csongrád Csanád vármegyei civil központ szervezésében.

kérdésében. A foglalkozás központi témája a mesterséges intelligencia gyakorlati használata a civil szférában. A résztvevők megtanulhatják, hogyan készíthetnek plakátokat, meghívókat és rövid kisfilmeket különböző digitális eszközök segítségével. Emellett szó lesz online űrlapok létrehozásáról és dokumentumok egyszerű konvertálásáról is. A program célja, hogy a civil szervezetek munkája hatékonyabbá és korszerűbbé váljon. A szervezők szerint a foglalkozás gyakorlatorientált lesz, így a résztvevők azonnal használható tudást kapnak. A klub ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvényt június 16-án tartják Szegeden a Mérei utca 6/B szám alatti civil központ irodájában. Különleges kiállítás várja az érdeklődőket a Szegedi Fekete Házban. A tárlat a 4. Budapesti Illusztrációs Fesztivál válogatott anyagát mutatja be, amely a magyar irodalom 3 kiemelkedő alakja előtt tiszteleg. A látogatók olyan kortárs illusztrációkat láthatnak, amelyek Jókai Mór, József Attila és Nagy László műveiből merítettek ihletet. Az alkotások a szerzők jubileumi évfordulóira készültek 2025-ben. Tavaly ünnepeltük Jókai Mór születésének 200. József Attila születésének 120. valamint Nagy László születésének 100. évfordulóját. A kiállítás azt mutatja meg, hogyan találkozhat a klasszikus irodalom a kortárs képzőművészettel. A művek új nézőpontból közelítik meg az ismert verseket és regényeket. A tárlat az irodalom és a vizuális művészetek kedvelői számára egyaránt izgalmas élményeket kínál. A kiállítás minden nap 10 és 18 óra között látogatható a Fekete Házban. Állatjóléti és természetvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzést indít a Károli Gáspár Református Egyetem állam- és jogtudományi kara. A képzés célja, hogy átfogó elméleti és gyakorlati tudást nyújtson az állatvédelem és a természetvédelem iránt érdeklődőknek. A hallgatók megismerhetik többek között az állatvédelmi jogi szabályozást, a természetvédelem gyakorlati kérdéseit, valamint a veszélyeztetett fajok védelmének lehetőségeit. Az oktatás során szó esik a természetvédelmi mentőközpontok működéséről, illetve az állatvédelem pszichológiai, gazdasági és kommunikációs vonatkozásairól is. A képzés 2 fél éves, levelező munkarendben zajlik, így munka mellett is elvégezhető. Az órákat péntek délutánonként és szombatonként tartják hibrid online bekapcsolódási lehetőséggel. A programra minden olyan jelentkezőt várnak, aki szeretné bővíteni ismereteit, vagy aktívan részt venne az állat- és természetvédelemben. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 14. A képzés elvégzése után pedig állatjóléti és természetvédelmi szaktanácsadó szakképzettség szerezhető. Kedves hallgatóink! Önök a Palánkhírperceket hallották itt a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Ez volt a reklám.

Thank you.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Ez a 105. A térség legjobb zenéi.
2: Fonda Rádió.
1: Ez a Fonda Rádió.
3: The 6th, 1983. I was doing time for armed robbery. Four in the morning, I was sitting in my cell.

Hit music. Give it up. Panda Rádió.